egyenese és az eszét veszítse el miatta. Tegye meg az én kedvemért, szívem remél már, hiszen a szeméből ragyog rám az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek és a tudomány. Nolám, nolám, legyen esze és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már száz fokos bölcs és okos rész, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyen be, legyen esze még fenn az

legyen esze, és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyem be,

0: a lakás annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos, ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát, vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget, aki egyszer megismerte, a vim előtt országszerte leveszi a süveget.

nem hazudj, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézze gyorsan jobbra, nézze gyorsan balra, hogy a könnyem

Szeretem Pestet, ha májust ígér, te hogy vagy vele? Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy vele?

Üzerine seni terk ettiğim bir çoşamı gündetir. Sizin için rüzgünlerinde var olmalıdır. Martin Cemil, Yandor Laszlo, Yaro Yudes, Tut Lajos Kamara Fúrisa és a rádiózenekar szívű szigetre vendégével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból.

0: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Mi? Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
2: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
3: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Musikalen muss das eben, sieben Schiede sind eben, planet.

pokyň osobám honem vodnálom, čupošú hojo sám mírt nem vodnálom. Bár holonám, hogy jönnek már az ismert léptek, de csak jajgott a szív, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, üt az óra zenél az éjszakában. Az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali ködön.

0: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
1: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
2: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.
3: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

fejbe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rákot tövény, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brehm som testar just för att upp till sin turmelodi fortsätter med den också.
1: Háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!

Micsoda gyors a te nyelved, a szó tudja.

Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék.

Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

laktak meddig mérgesen morogtak, szörnyű kellemetlen hely volt a nyitán. Szörnyű kellemetlen hely volt a nyitán. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, át egy mézes kalács víkend házikó. Gerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, eszek tótyi szemed megbocsátható. Nyom-nyom, nézd a gyácsiám, eszek tótyi szemed megbocsátható. Eljen ott, kik a barát, mik a barát, még a végén összeomlik ez a ház. Hallasz a kagyacsi torkán kirohan, egy csúfó torkán, egy foga volt, viszont bűzűr sugyottál. Egy foga volt, viszont bűzűr sugyottál. Nyakon csipi gyortam a két gyereket, s iszom, fog meg eszlek én most titeket. Juliska szól, nincs rajtunk hús, viszont van nálam egy csöp rúzs, ha nem bánthat kis mindjelen kegyedet. Jó-jó, boszorkád néni, jó-jó. Okosabbat ugye nem is teheted. Jaj, tettek a boszorkánynak a fixlegot. Juliska a munkához hozzáfogott. És egy óra múlva látod már Jancsi is szája szállt, a boszorkány annyira megváltozott. A boszorkány annyira megváltozott. Így szól.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy embert,

tűzhob belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

0: az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

van mind a lány, nem tudnak ők szeretni szívből igazán, de ők csak tetetik, a csókot szeretik, sőt az kell nekik, csuhaj hátul sújjon a ló, ácsi cigány a lótán szakadjon a húr, hely more ide gyantáz, így mulat az úr.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pipiumban megérzi ezt.
0: Üttyentenek vígan kettőt, hármat, és

0: Bíð hos a ház, hos az államsorsjegy. Ára három pengő.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

Hagytok önnyeket, másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most mennyi kedve.

minket jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb áll. Ha ma add azt a cicipici csóposszát, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa báig és a szerelem ringadó. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár, de is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

Van vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerdő, drágám, közelebb áll, ha marad azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az ele ritmusát, ahogy minden porcikát járja át. Ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerd, drágám, közelebb áll, ha maradt azt az icipiti csókosszál.

0: de zender Bremen, de Goldene Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Közvetítettük az Erzsébet városi színházról. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személye Andor Laci Ilona Honti Hanna. A magyar könyv Zala Karola.

0: Tűzi!
1: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el!
0: Téti Tűzi! Téti Tűzi!
1: Nem törődünk mától kezdve semmivel, ha itt-ott néha

neki is ügye fogyott, ki a szerencse malac, ülit sosem fogod, kinek a jobb keze bal, jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres.

hogy is ügye fogyott, ki a szerencse malac, Fülit sose fogott, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres.

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyás, a szerelem már, csak egy csoda szép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt ahogy jött, nem siratom én, tudom bár. Semmi az egész,

dalszy wątaniarz, po serelem ma ciochę ciuda syj emli. Könnyű nyári föl, elmúlt a hogyat, nem sírat a vén, tud a bár. Semmi az egész,

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak símogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek oly finomat. Doktor úr, magára spó.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek, oly finomat.

0: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelyes Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászán írott mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat ér. Megvan magáról a véleménye, maga kis hamis.

maga kis hamis. Próbálkozzék mással ezután, hogy tudja meg az első éjszakán, hogy nincs magába semmi szellem, semmi kellem, sőt, nem irigylem azt a bőt.

megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat ér. Ho-ho-ho, megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mert az első nap már mindent megígér, mások maga sem kísér. Csak csoka csábi csupa család.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

жить, не мешал и

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!
1: Der neue Opel Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.

arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: Ist der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
2: Es ist nicht der Mond, der ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
3: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth-ban.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihajlo Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

virágját hoznám felé. Ölelve várna rád, úgy adná át magát, ha egyszer megértené. Becézd, szeresd, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod,

Becíz, szeresd, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz,

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel Kesselnél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

0: Peter, hogy bámuljad, hogy legyen belőle főkapitány, hogyha nem bámuljad ezredes leányát.
1: Te maga beszél.
0: Hát persze, hogy készül a vacsora, készül, amit megrendeltem, nagyon jön.
1: Nem, maradok. Nekem itt lesz már még egy jelenetem. Egy nagyon hatásos jelenetem.
0: Alma, jól én.
1: Nem érdekel.
0: Egy pillanatra.

Már nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember ne vessen, másképp nem ér az élet, abad

egy-kis mosoly nem lesz komoly baj, fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz.

0: Rádió Budapest 2 és a Telefonium mondók. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díjtel szó.
1: Zene, színű, perces színű, műsorszámunk véget ért. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zsömi, Jánbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a Rádió Zenekar sűrű figyek vezénylésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is számtenét adunk.

csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magamban hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és jókocázat lellénk. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendházam,

0: Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A Magyarszony Zala Karola.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

rzekwek, co w dilen z laski da, a celi swe, co krasnie zimnie.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 10.

0: Lássuk, behibáztunk mind a ketten, rossz tanácsadó a büszkeség.
1: Kár lenne most félbehagyni minden, kár lenne nékünk búcsúzni még.
0: Nagy csodákról álmodunk örökké, s elfeledjük, emberek vagyunk.

0: háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

A vén citadellát, s a gellért szép strandját, és főleg magát. Intim kirándulás a fogason, a csúcs felett magát megcsókolom. Imádom én e szerelmes, örökké kedves szívek városát. S imádom főleg

Finom kapott minden ügyet, szebb annál a ninger noza, és a ninger táncver. És a ninger, hogyha zsinger, és a sikker énekel, szédülünk a boldogságtól, a magyarnak tömtekel. Így hozzánk az új világból egy-két noza átkerül, éjjel-nappal lelkesedve ezt taloljuk, ninger.

nőt a fész, a nőt a győztár, talma, bármi bomba bőt, elbábít, mint a gőt. Hogyha lelkünk zárat, ami a gót fölénk, ha dalt kíváncs, néger nótát, fújja bont a néger írhúz a cigány. Cintornából, gramofonból nem hallatszik semmi más, néger nóta, néger tánc, az egyik, ami új szabás. Ettől szédül minden ember, ettől gyötri szörnyű lát.

pardul, hogy bocsánat, tük, most nézd a bokámat, tük, úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a kak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, tink, most nézd a fokámat, tink. Úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járja a ruhába az egész, szing, szing.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkutyú lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!